Kenara halóf szentén lám, lala halóf szentén lám, szerbangi lala, kezemítő csakadé, néne csaga párté, néne csaga párté, nyugzati kinyálam, nyugzati kinyálam, mondvégi minandi, nyugzenangi csalai. Nem vagy mi, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem vagy, nem v